0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
2: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 11 érmet nyertek az egerszegi karatésok. Vészhelyzetekre készítik fel az óvodásokat. Pótlóbuszok járnak a zalai vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Több mint 37 ezer adag élelmiszert mentettek meg eddig a zalaegerszegiek az ételmentő program segítségével. Az élelmiszer pazarlás elleni világnapon közzétett adatok szerint a városban több mint 2200-an vettek már át kedvezményes csomagot, összesen mintegy 28 ezer alkalommal. A vásárlók átlagosan 56%-os kedvezménnyel jutottak az ételekhez, így több mint 57 millió forintot spóroltak. A kezdeményezéshez 23 helyi bolt, pékség és vendéglátóhely csatlakozott. A megmentett csomagok jelentős részét pékáruk adják, de készételek és bolti termékek is gazdára találnak a kidobás helyett, írja az egerszegihírek.hu. Zenés szüreti felvonulással köszöntötték az őszt a zalaegerszegi Szent Erzsébet hegy és Vorhota lakói. A város részben már több mint 15 éve hagyomány, hogy a szőlő és a bor jegyében járják körbe a környéket a helyiek. Az idén feldíszített járműveken fiatalok és idősek is részt vettek a több órás menetben, amely Vorhotát és a hegyi utcákat is érintette. A résztvevőket több megállónál vendéglátással fogadták. A program célja a szüreti népszokások továbbadása és a helyi közösség erősítése volt. A felvonulás végül a közösségi térre érkezett vissza, ahol vacsorával és bállal zárult az ünnep, számolt be róla az egerszegihírek.hu. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: 11 éremmel tértek haza az ajkai Szendom Karate kupáról a zalaegerszegi kertvárosi karate suli versenyzői. A csapat 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett a több mint 300 nevezőt felvonultató viadalon. Jandó Lara és Dervalics Patrik egyaránt 2-2 aranyérmet nyert, Lakatos Hanna arany és ezüstérmet, Tóth Lili pedig arany és bronzérmet szerzett. Több fiatalnak ez volt az első olyan versenye, ahol formagyakorlatban és küzdelemben is tatamira lépett. Az egerszegi versenyzők többsége saját kategóriájának élmezőnyében végzett, olvasható az egerszegihírek.hu-n. Új játékos elsősegélynyújtó program indult a zalaegerszegi önkormányzati óvodákban. A NASZIA mentő elnevezésű foglalkozásokon a gyerekek életkoruknak megfelelően tanulják meg felismerni a veszélyhelyzeteket, és azt, hogy mikor kell felnőtt segítségét kérniük. Az első alkalmat a Mikes Kelemen utcai tagóvodában tartották, de a kezdeményezést mind a 14 városi óvodába eljuttatják. A mentőszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt szakemberei abban segítenek, hogy a kicsik ne ijedjenek meg, hanem tudják, baj esetén jelezni kell. A programban a 112-es segélyhívószám használatával is megismerkednek, írja zaol.hu. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
4: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: 20 csapat, összesen 100 résztvevő állt rajthoz a zalaegerszegi idősek sportvetélkedőjén. A 13. alkalommal megrendezett programnak idén először az Alsóerdei Sport és Élménypark adott otthont. A szépkorúak több ügyességi feladatban is kipróbálhatták magukat. Volt karikadobás, cornhole, sorverseny és pingponglabdás játék is. A szervezők szerint nem a helyezések voltak a legfontosabbak, hanem a rendszeres mozgás, az aktív időskor és a közösségi élmény. A vetélkedő az idősek hónapja rendezvény sorozatának része. A díjakat október végén adják át, számolt be róla a ZAOL. Vonatpótló autóbuszok közlekednek csütörtökig a Celdömölk-Zalaegerszeg vasútvonal egy szakaszán. Pályakarbantartás miatt egyes hajnali és éjszakai vonatok helyett Celdömölk és Ukk között buszok szállítják az utasokat. A vasútársaság közleményében arra kéri az érintetteket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járatok pontos menetrendjét, mert a pótlóbuszok közlekedése és megállóhelyei eltérhetnek a megszokottól. A vágányszer október 1-ig tart. Mintegy 130-an vettek részt a hétvégi Tekerj a szívedért kerékpáros túrán Zalaegerszegen. A Szív világnapjához kapcsolódó program résztvevői a dísztérről indultak, majd Petőhenyén és Zalaszent Ivánon keresztül tekertek vissza a belvárosba. A Zalaegerszegi Szív és Érbeteg Egyesület szervezte túra célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres mozgás, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, valamint az egészségtudatos életmód fontosságára, írja a Sonline. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok a hét közepén, na is szeptember utolsó napján. 30-a van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos jeromosoknak, és Isten éltesse szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Robin Rez, előtte még a Unik, most pedig Király Viktor jön a szólóval. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az első őszi hónap utolsó napján. Szeptember 30-a van, Jeromos napja, az évből még 92 nap van hátra, és például 1452-ben a mai napon jelent meg az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. A jó után rossz, legalábbis rossz szokások. Ez a címe Ed Sheeran dalának, jön a Bad Habits. A Best FM, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik az indián nyár 23-27 fokkal. Holnap lehetnek ugyan fátyol felhők az égen, és még pénteken is némi felhő fölbukkanhat, de csapadék ezekből nem várható. Ezek a jó hírek, és jönnek még frissek pillanatokon belül. Mindjárt 6:30, a hír összefoglaló után Justin Timberlake dalát indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Több mint 57 millió forintot takarítottak meg ételmentéssel, szüreti felvonulással ünnepeltek Szent Erzsébet hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Több mint 37 ezer adag élelmiszert mentettek meg eddig a zalaegerszegiek az ételmentő program segítségével. Az élelmiszerpazarlás elleni világnapon közzétett adatok szerint a városban több mint 2200-an vettek már át kedvezményes csomagot, összesen mintegy 28 ezer alkalommal. A vásárlók átlagosan 56%-os kedvezménnyel jutottak az ételekhez, így több mint 57 millió forintot spórolt. A kezdeményezéshez 23 helyi bolt, pékség és vendéglátóhely csatlakozott. A megmentett csomagok jelentős részét pékáruk adják, de készételek és bolti termékek is gazdára találnak a kidobás helyett, írja az egerszegihírek.hu. Zenés szüreti felvonulással köszöntötték az őszt a zalaegerszegi Szent Erzsébet hegy és Vorhota lakói. A város részben már több mint 15 éve hagyomány, hogy a szőlő és a bor jegyében járják körbe a környéket a helyiek. Az idén feldíszített járműveken fiatalok és idősek is részt vettek a több órás menetben, amely Vorhotát és a hegyi utcákat is érintette. A résztvevőket több megállónál vendéglátással fogadták. A program célja a szüreti népszokások továbbadása és a helyi közösség erősítése volt. A felvonulás végül a közösségi térre érkezett vissza, ahol vacsorával és bállal zárult az ünnep, számolt be róla az egerszegihírek.hu. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM, a legjobb zenék. Száraz, szinte mindenhol zavartalan napsütéses idővel búcsúzik szeptember. A kora reggeli órákban helyenként pára köd képződhet. 1-12 fok között van, odakint 23-27 fok között alakul a maximum. Aztán holnap és holnap után már nem lesz annyira zavartalan a napsütés, némi komoly felhő, fátyol felhő szűrheti a napot, de csapadék nem valószínű, és marad a 22-26 fok közötti indián nyár. Közben pedig jön egy újabb a

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, úgyhogy sort kerítünk a legfrissebb hírösszefoglalóra, aztán dübörög a ház a Bieberstől.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház,
1: és DJ Jazzy Jeffektől is. Boom, shake the room. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az éghajlatváltozást mutatja be a KSH új kiadványa. 11 érmet nyertek az egerszegi karatésok. Vészhelyzetekre készítik fel az óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője. 11 éremmel tértek haza az ajkai Szándom Karate Kupáról a zalaegerszegi kertvárosi karate suli versenyzői. A csapat 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett a több mint 300 nevezőt felvonultató viadalon. Jandó Lara és Dervalics Patrik egyaránt 2-2 aranyérmet nyert, Lakatos Hanna arany és ezüstérmet, Tóth Lili pedig arany és bronzérmet szerzett. Több fiatalnak ez volt az első olyan versenye, ahol formagyakorlatban és küzdelemben is tatamira lépett. Az egerszegi versenyzők többsége saját kategóriájának élmezőnyében végzett, olvasható az egerszegihírek.hu-n. Új, játékos elsősegélynyújtó program indult a zalaegerszegi önkormányzati óvodákban. A NASZIA mentő elnevezésű foglalkozásokon a gyerekek életkoruknak megfelelően tanulják meg felismerni a veszélyhelyzeteket, és azt, hogy mikor kell felnőtt segítségét kérniük. Az első alkalmat a Mikes Kelemen utcai tagóvodában tartották, de a kezdeményezést mind a 14 városi óvodába eljuttatják. A mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei abban segítenek, hogy a kicsik ne ijedjenek meg, hanem tudják, baj esetén jelezni kell. A programban a 112-es segélyhívószám használatával is megismerkednek, írja a zaol.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember finisében, 30-a szerda van, Jeromos napja, sok boldogságot az ünnepelteknek. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Nem sokára az OMC és a How Bizarre, most pedig Whitney Houston és George Michael duettje jön, az If I Told You That. Ha dugó, baleset van valahol, várom az infót.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok szeptember 30-án, azon a napon, amelyen 167 évvel ezelőtt megszületett Benedek Elek újságíró, meseíró, ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. És nem csak a népmesékben, de az éterben is lesznek hősök hamarosan. Jön a Maradok Bent, de csak 4 jó után, Because of You a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, zavartalan napsütéssel, már-már nyárias idővel búcsúzik szeptember. 23-27 fokra készülhetünk ma, a reggel viszont ma is hűvösebb. Részletek az időjárásról és friss információk a hírekben, amelyet majd Aswad Dala, a Shine követ mindjárt. Rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 40 éves a macskafogó. 100 szépkorú versenyzett az Alsóerdőn. Pótlóbuszok járnak a Zalai vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: 20 csapat, összesen 100 résztvevő állt rajthoz a zalaegerszegi idősek sportvetélkedőjén. A 13. alkalommal megrendezett programnak idén először az Alsóerdei Sport és Élménypark adott otthont. A szépkorúak több ügyességi feladatban is kipróbálhatták magukat. Volt karikadobás, cornhole, sorverseny és pingponglabdás játék is. A szervezők szerint nem a helyezések voltak a legfontosabbak, hanem a rendszeres mozgás, az aktív időskor és a közösségi élmény. A vetélkedő az idősek hónapja rendezvény sorozatának része. A díjakat október végén adják át, számolt be róla a ZAOL. Vonatpótló autóbuszok közlekednek csütörtökig a Celdömölk-Zalaegerszeg vasútvonal egy szakaszán. Pályakarbantartás miatt egyes hajnali és éjszakai vonatok helyett Celdömölk és Ukk között buszok szállítják az utasokat. A vágányzár október 1-jéig tart. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember utolsó napján, 30-a szerda van. Sok boldogságot a jeromosoknak, és istenetesse a szülinaposokat is. 167 éve ezen a napon született Benedek Elek, író, meseíró, újságíró. Ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, azaz Frédi és Bénit, ahogyan mi ismerjük gyerekkorunkból, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, baleset történt sajnos az M0-áson, az M1-es felé, a Nagy Duna híd előtt, az M55-ösnél van a sorvége, óriási a dugó, tehát szerencsétlen porul járt autósoknak nem annyira, a többieknek viszont remélhetőleg csodás ez a nap. It's a beautiful day! Na és persze azoknak sem az, akik a dugóban csücsülnek kitartást. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nosztalgia a Cosmic Sal is, kis világ.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Rögtön 8 óra, a friss hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Oh.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Több mint 57 millió forintot takarítottak meg ételmentéssel, szüreti felvonulással ünnepeltek Szent Erzsébet hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Több mint 37 ezer adag élelmiszert mentettek meg eddig a zalaegerszegiek az ételmentő program segítségével. Az élelmiszerpazarlás elleni világnapon közzétett adatok szerint a városban több mint 2200-an vettek már át kedvezményes csomagot, összesen mintegy 28 ezer alkalommal. A vásárlók átlagosan 56%-os kedvezménnyel jutottak az ételekhez, így több mint 57 millió forintot spórolt. A kezdeményezéshez 23 helyi bolt, pékség és vendéglátóhely csatlakozott. A megmentett csomagok jelentős részét pékáruk adják, de készítelek és bolti termékek is gazdára találnak a kidobás helyett, írja az egerszegihírek.hu. Zenés szüreti felvonulással köszöntötték az őszt a zalaegerszegi Szent Erzsébet hegy és Vorhota lakói. A város részben már több mint 15 éve hagyomány, hogy a szőlő és a bor jegyében járják körbe a környéket a helyiek. Az idén feldíszített járműveken fiatalok és idősek is részt vettek a több órás menetben, amely Vorhotát és a hegyi utcákat is érintette. A résztvevőket több megállónál vendéglátással fogadták. A program célja a szüreti népszokások továbbadása és a helyi közösség erősítése volt. A felvonulás végül a közösségi térre érkezett vissza, ahol vacsorával és bállal zárult az ünnep, számolt be róla az egerszegihírek.hu. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
2: Három testvér és unokatesójuk, Caleb, Jared, Matthew és Nathan alkotják az amerikai Kings of Leon-t. 2008-as Use Somebody című dalukat indítom, amely 2010-ben 3 Grammy-díjat is nyert. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc elmúlt 8 óra. Szeptember 30-a van, véget állt az utolsó őszi hónapnak. Járomosok, szülinaposok, sok boldogságot.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Michael Bublé, It's a Beautiful Day című dalával megy tovább a szerda reggel. Ez egy gyönyörű nap, mondja a dal címe, nem annyira az az M0-áson Pécelnél, ott, ahol mindkét oldalon elfogy a harmadik sávna, ott ma reggel is gondot okoz a besorolás, nagyobb a tumultus, illetve ugyanez a helyzet az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, ahol aszfaltozás miatt 4-5 kilométeres a torlódás. De amúgy tényleg egy gyönyörű nappal búcsúzik szeptember, 22-27 fok, igazi indián nyár, úgyhogy jöjjön az aláfestő zene hozzá, Michael Bublétól tehát a Besten.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, folytatódik az indián nyár, viszont egyre nagyobb a napi hőingás, akár 20-25 fok is lehet, míg reggel a leghidegebb helyeken alig van fagypont fölött 1-2 fok körül. A hőmérséklet addig a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és délután például ma is 22-27 fokos már-már nyárias időre kell készülnünk. Fontos a réteges öltözködés, reggel még kellhet pulóver, akár jacky is, délutánra pedig ez tulajdonképpen fölöslegessé válik. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, a következő fél óra a KLF felindul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az éghajlatváltozást mutatja be a KSH új kiadványa. 11 érmet nyertek az egerszegi karatésok. Vészhelyzetekre készítik fel az óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője. 11 éremmel tértek haza az ajkai Szendom Karate Kupáról a zalaegerszegi kertvárosi karate suli versenyzői. A csapat 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett a több mint 300 nevezőt felvonultató viadalon. Jandó Lara és Dervalics Patrik egyaránt 2-2 aranyérmet nyert, Lakatos Hanna arany és ezüstérmet, Tóth Lili pedig arany és bronzérmet szerzett. Több fiatalnak ez volt az első olyan versenye, ahol formagyakorlatban és küzdelemben is tatamira lépett. Az egerszegi versenyzők többsége saját kategóriájának élmezőnyében végzett, olvasható az egerszegihírek.hu-n. Új, játékos elsősegélynyújtó program indult a zalaegerszegi önkormányzati óvodákban. A NASZIA mentő elnevezésű foglalkozásokon a gyerekek életkoruknak megfelelően tanulják meg felismerni a veszélyhelyzeteket, és azt, hogy mikor kell felnőtt segítségét kérniük. Az első alkalmat a Mikeskelemen utcai tagóvodában tartották, de a kezdeményezést mind a 14 városi óvodába eljuttatják. A mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei abban segítenek, hogy a kicsik ne ijedjenek meg, hanem tudják, baj esetén jelezni kell. A programban a 112-es segélyhívószám használatával is megismerkednek, írja a zaol.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Take That, ugyanhozzánk nem, de a szomszédos országba, igen, 2027-es turnéja során, és javában készül a csapat 10. stúdióalbuma. Most 1993-as dalukkal a B-bel megy tovább a szerda reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Vénasszonyok, mindiánok, nyár, így búcsúzik szeptember. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, mindjárt 9 óra. Jó reggelt! A következő órában visszatekerjük majd az időkerekét a Depeche Mode-dal. És a Hooligans-zel is. Telefon, SMS, Viber 0620 5555 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 40 éves a macskafogó. 100 szépkorú versenyzett az Alsóerdőn. Pótlóbuszok járnak a Zalai vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: 20 csapat, összesen 100 résztvevő állt rajthoz a zalaegerszegi idősek sportvetélkedőjén. A 13. alkalommal megrendezett programnak idén először az Alsóerdei Sport és Élménypark adott otthont. A szépkorúak több ügyességi feladatban is kipróbálhatták magukat. Volt karikadobás, cornhole, sorverseny és pingponglabdás játék is. A szervezők szerint nem a helyezések voltak a legfontosabbak, hanem a rendszeres mozgás, az aktív időskor és a közösségi élmény. A vetélkedő az Idősek Hónapja rendezvény sorozatának része. A díjakat október végén adják át, számolt be róla a ZAOL. Vonatpótló autóbuszok közlekednek csütörtökig a Celldömölk-Zalaegerszeg vasútvonal egy szakaszán. Pályakarbantartás miatt egyes hajnali és éjszakai vonatok helyett Celldömölk és Ukk között buszok szállítják az utasokat. A vágányzár október 1-jéig tart. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Figyelem, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig torlódik 4-5 kilométeren a pálya, és a munka holnap délutánig tart, szólok előre, hogy ne érjen senkit páratlanul. Valami hasonló a címe Tom Novi óraindító dalának is. Unexpected jön még a No Doubt nem sokára, Alternate, a Destiny's Child és a TLC is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc múlt 9, Max Szemlemente vagyok.
0: Best FM.

ezt a film a legjobb zenék. Lassan vége a szerda reggeli csúcsforgalomnak, azért egy-két munkavégzés velünk marad, például az M5-ösön, a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, a torlódás 1-2 kilométer, és aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig 4-5 kilométeren torlódik a pálya. Jó utat, kitartást, ez már Ultra Naté és a Free Abesten.

Best FM a legjobb zenék, 1999-ből szólt a TLC No Scrubs című dala, egy kicsit magunk mögött hagyva Amerikát, bárcsak egy pici időre. Jön a brit Depeche Mode, akiknek 2001-es Free Love című dalához két klip is készült, egy minimalistább, művészibb, elvontabb Anton Corbijn rendezésében, és a hivatalos főverzió, amely New Orleans utcáin forgott, egy platón adta elő a zenekar a dalt, miközben a helyi lakosok integettek, követték őket, csatlakoztak a menethez, a klip hűen tükröz a dal címét és üzenetét, a szabadságot, az előítéletmentes szeretetet és a közösségi összetartozás élményét.

Best FM a legjobb zenék. Le a trombitákkal a címe a következő dalnak. Razor Kicks, Down with the Trumpets, és le a pulcsikkal, Jackikkel, a hűvös reggel ránk parancsolta ezeket a ruhadarabokat. De ma is 22-27 fokos indián nyár lesz. Sok napsütéssel. Esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd a Kids Robbie Williams-től és Kylie-tól, hát Robbie majdnem gyerek volt 2000-ben, 26 éves, amikor megjelent a dal, Kylie 32. Érkezik Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Több mint 57 millió forintot takarítottak meg ételmentéssel, szüreti felvonulással ünnepeltek Szent Erzsébet-hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Több mint 37 ezer adag élelmiszert mentettek meg eddig a zalaegerszegiek az ételmentő program segítségével. Az élelmiszerpazarlás elleni világnapon közzétett adatok szerint a városban több mint 2200-an vettek már át kedvezményes csomagot, összesen mintegy 28 ezer alkalommal. A vásárlók átlagosan 56%-os kedvezménnyel jutottak az ételekhez, így több mint 57 millió forintot spórolt. A kezdeményezéshez 23 helyi bolt, pékség és vendéglátóhely csatlakozott. A megmentett csomagok jelentős részét pékáruk adják, de készételek és bolti termékek is gazdára találnak a kidobás helyett, írja az egerszegihírek.hu. Zenés szüreti felvonulással köszöntötték az őszt a zalaegerszegi Szent Erzsébet-hegy és Vorhota lakói. A városrészben már több mint 15 éve hagyomány, hogy a szőlő és a bor jegyében járják körbe a környéket a helyiek. Az idén feldíszített járműveken fiatalok és idősek is részt vettek a több órás menetben, amely Vorhotát és a hegyi utcákat is érintette. A résztvevőket több megállónál vendéglátással fogadták. A program célja a szüreti népszokások továbbadása és a helyi közösség erősítése volt. A felvonulás végül a közösségi térre érkezett vissza, ahol vacsorával és bállal zárult az ünnep, számolt be róla az egerszegihírek.hu. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti-délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Shakirától, aki a napokban megkezdte Madridban 12 koncertből álló sorozatát, 25 dalos műsorral esténként 50 ezer néző előtt lép föl. Underneath Your Clothes jön nem sokára, Topaz és a New Millennium, Sophie Alice Baxter, a Lighthouse Family és 50 Cent is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best of-em a legjobb zenék, amikor az olasz DJ Spiller alapjára a Groove Jetre énekelt a 2000-es évek elején, alig múlt 20, ma pedig 5 gyerekes boldog anyuka, de hogy milyen jól tartja magát, erről mi is meggyőződhetünk jövőre. Július 31-én ugyanis fellép Magyarországon, nappaloznak itt Jazz Picnic-en. Sophie Ellis Backstory jön, és a Get Over You a Best-en.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. A munka holnap délutánig tart, jelenleg is 4-5 kilométeres emiatt a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé Inárcsnál, ott is lassabb a haladás, és a szokásos M1-es Budapest felé a felújítás miatt a terelés előtt Tatabánya térségében is nagyobb forgalomra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy hétig ilyen lesz az idő. Azaz kitart a vénasszonyok nyara, az indián nyár, aztán a jövő hétvégére megérkezik a hűvösebb, 20 fok körüli, csapadékosabb, felhősebb őszi idő. De nem csak Kim Mezzel, hanem például a Velhello is itt lesz majd a délelőtt utolsó órájában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések ötödénél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025 augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van. Az izraeli légierő repülőket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén Tabuk reptere közelében észlelték, azóta nincs róla információ. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A neves DJ magazin top 100-as listájának első helyezettjével, a világ number one DJ-ével, David Guettával és egyik első slágerével, a Just a Little More Love-bel indul az utolsó szeptemberi délelőtt utolsó órája. 5 perccel múlt 11, hello, jó munkát, jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék, az 1996-os Rómeó és Júlia filmzenei album a 90-es évek egyik legsikeresebb és legikonikusabb zenei válogatása, amely tele van a korszak alternatív rock, pop és elektronikus dalaival, olyanokkal, mint a Garbage-től a Crush, a The Cardigans-től a Loveful, vagy a most érkező, eredetileg 1976-os Candy Staten sláger, a Young Hearts Run Free, ezúttal Kim Mazzeltől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap délutánig aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás, de a reggeli és délutáni csúcsban ennél nagyobb is lehet. Szintén munkavégzés az oka az M5-ösön kialakult torlódásnak a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében. Aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber számunkra küldheti infóját 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A The Slamming Frogs, Something About The Music című dalát már Majoros Rita indítja. Rögtön dél jönnek a friss hírek, én jó étvágyat kívánok a lassan aktuális ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait, a pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAB alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint elsávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Balatonon. A pilóták közötti összetűzés okozott kaotikus állapotokat a Dubaj és Tel Aviv között közlekedő utasszállító repülőn. A gép vészjelzés után irányt változtatott és egy ideig szem elől is tévesztették, azóta sikeresen landolt Szaúd-Arábiában. Az izraeli katonai rádió közölte, hogy gépeltérítéstől tartottak, de csak véletlen volt a vészjelzés. A pilóták összeverekedtek, ezért percekig nem jeleztek a légirányításnak. Az utasok kaotikus állapotokról és késeléstől nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na megint jöttem, hogy egy kicsit feldobjam a napjukat, a délutánjukat, remélem jól vannak, és hogy van egy kis idejük velem isteni zenéket hallgatni. George Michael érkezik hamarosan, és a Flow lesz, de itt lesz Caramel, és a Használd a szívedet, most pedig a Slamming Progs nyit. Szép napot!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

Best FM van legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda. Itt vagyunk már a hét közepén. Egyébként nagyon-nagyon gyorsan pörög ez a hét. Hát mindjárt itt a következő hétvége. Az időnk pedig isteni, úgyhogy akár már lehet a délutáni programokkal fejben foglalkozni, vagy legalább a munkával, mert hogy nagyon sokan még munkában hallgatják, sőt mondjuk ebédidő közben a Best FM-et, úgyhogy hozom mindenkinek a legjobb zenéket, és higgyék el, munkaidő végéig itt leszek önökkel, a Jazz meg azzal, Shania Twain-nel, Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel, most pedig a Six Fins on the Richard dalával jön a There She Goes, hamarosan napkérdését is hozok, meg közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: Veszte-fem a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bárhol járnak, bármiben ülnek, vagy bármin ülnek, én ott vagyok, és hozom a legfrissebb útinfókat. Hát, ha így egy picit meg tudom könnyíteni az útjukat. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác, Kozd és a 2-es főúti végcsomópont között, 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot le is zárnak, ezért jelzőrös irányításra és néhány perces a várakozásra és torlódásra kell számítani. Szakaszosan torlódik a forgalom ma is az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között a főváros felé. Aki teheti, hát ma is választom másik útvonalat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis

0: születésnapja van, úgyhogy a desszert sosem maradjon ki az ebéd után. Hát ez ma itt a rádióban is így volt nálunk, mert hogy az egyik kedves kolléganőnk fiának születésnapja volt, és hát úgy nézett ki, hogy maradt a születésnapi palacsintatortából, és meglepett vele minket, isteni volt. Úgyhogy ez most egy jel azoknak, akik ma esetleg kihagyták a desszertet, semmiképpen ne tegyék meg. És hallgassanak közben Best FM-et, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Vénusz.
1: Egy Isten
0: és itt lesz a Gossip is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Seszták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Seszták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak, Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze mínusz 3,7 fokot mértek, Gyergyóújfaluban és Maroshévízen is majdnem mínusz 2 fok volt, de más településeken és fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok. Idén ősszel egyébként a ma reggeli a második, hogy fagyott Székelyföldön. Az értékek ugyan az ilyenkor szokásos alatt vannak, de nem jelentenek rekordhideget. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, megettük a desszertet, az ebédet, úgyhogy visszatérhetünk a munkához, vagy bármilyen dolgunkhoz. Remélem azért sokan kikapcsolódás közben is Best FM-et hallgatnak, és így szerdán a hét közepén is tudnak egy kicsit lazítani. Mondjuk a Vénusszal jön a világ közepén, de előtte a Gasszik nyitja az órát. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

képlet. Vesztefem a legjobb zenék, ígértem napkérdését, már hoztam is, ma barátság lesz a téma, illetve a kérdésem az, hogy mi az, ami már nem fér bele egy barátságba? Igazából mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan? Egy viselkedés, vagy ha a másik olyat mond? Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, ami már megbocsáthatatlan egy barátságban? Na hát jöhetnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és itt gondolok tényleg a szoros barátságokra. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, vagy hogy miért szakadtak már meg barátságok. Várom a tapasztalatokat, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek ott is a válaszok. Mellé jön egy Faith No More-dal, ez az Easy, amit lehet, hogy jövőre már élőben is hallhatunk, mert hogy a srácok a visszatérésben gondolkodnak. Addig hallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Rednecks Wish You Were Here dala után egy infom van az M7-esről. Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A mentő helikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti a 80-as jelű Polgárdi csomópontban hajtson ki az autópályáról. Kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósában lehet haladni. A torlódás már a 6 kilométert is meghaladta, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válasz az 5-ös főutat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármit tapasztal, akár ezeknél a baleseteknél, akár bárhol az országban, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Könnyítsük meg egymás dolgát, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon kedves üzenetet kaptam Beától, aki azt mondta, hogy az előző óra végén hallgatta a Best FM-et, meg hogy természetesen azóta is hallgatja, de hogy

0: hogy meghallotta, hogy az a jel azoknak szól, akik ma kihagyták a desszertet az ebéd után, úgyhogy gyorsan leszaladt a büfébe a munkahelyén, és vett magának egy isteni somlói galuskát, és csak köszönetet akart mondani, hogy figyelmeztettem, mert tényleg egyszerűen feldobta a délutáni munkát ez a jó kis somlói. Hát nagyon szívesen, ha kell, ezt elmondom minden nap. Tényleg egy ilyen fel tudja dobni az ember kedvét, úgyhogy hát fogyaszt egészséggel. Ahogy a zenéket is a következő órában, mert hogy pár perc, délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Super Stereo. És zene majd Wakefield is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezres vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltais igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 2 óra is lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc ebből az időszakból. Én Majoros Réta vagyok, és hozom Wakefield dalát, jön a Saturday Night, így a délutáni munka mellé, de itt lesz a Depeche Mode is, most pedig a Wanted-del és a Glad You Came-mel indulunk. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ma a barátság a fő téma itt a délutánban. Jobban mondva az a kérdés, hogy mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan. Na nézzük Anna üzenetét. Nálam az, ha valaki a hátam mögött kiteregeti a legszemélyesebb dolgaimat, amit bizalmasan mondok el, az maradjon is közöttünk. Ettől barátság a barátság. Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Péter azt írja, a hazugság már nem fér bele. Egy-egy füllentést még meg lehet érteni, de amikor rendszeresen nem mond igazat, onnantól nincs mire építeni. Hát így oda, a bizalom az biztos. Kata is írt, ha csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy barátság nem ügyfélszolgálat, én így tudom megfogalmazni, és szerintem nagyon helyesen. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek még. A tapasztalatok, gyanítom, ebben a témában mindenkinek van. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé pedig Wakefield alát hozom, jön mindjárt a Saturday Night, amit már beharangoztam. Ez tipikusan ilyen bulira készülődő dal, vagy legalábbis akkor hallgattuk a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a délutáni kávé mellé egy kicsit melankolikusabb zene. Nana Lonely a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, nincs jó hírem az autópályán autózóknak, ugyanis az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél is két autó ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályázárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban, mert hogy a torlódás már a 9 kilométert is meghaladta. Két kamion is keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósáv autózható, a torlódás már itt is legalább 6 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válaszza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé nagyon terítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás van. A külső sávon hatalmas a kamionsor, és hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak az autók. Aki autóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek pedig nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt, ezt ajánlják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat és kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az éghajlatváltozást mutatja be a KSH új kiadványa. 11 érmet nyertek az egerszegi karatésok. Vészhelyzetekre készítik fel az óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti

0: erőforrás statisztikai főosztály vezetője. 11 éremmel tértek haza az ajkai Szendom Karate Kupáról a zalaegerszegi kertvárosi karate suli versenyzői. A csapat 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett a több mint 300 nevezőt felvonultató viadalon. Jandó Lara és Dervalics Patrik egyaránt 2-2 aranyérmet nyert, Lakatos Hanna arany és ezüstérmet, Tóth Lili pedig arany és bronzérmet szerzett. Több fiatalnak ez volt az első olyan versenye, ahol formagyakorlatban és küzdelemben is tatamira lépett. Az egerszegi versenyzők többsége saját kategóriájának élmezőnyében végzett, olvasható az egerszegihírek.hu-n. Új, játékos elsősegélynyújtó program indult a zalaegerszegi önkormányzati óvodákban. A NASZIA mentő elnevezésű foglalkozásokon a gyerekek életkoruknak megfelelően tanulják meg felismerni a veszélyhelyzeteket, és azt, hogy mikor kell felnőtt segítségét kérniük. Az első alkalmat a Mikes Kelemen utcai tagóvodában tartották, de a kezdeményezést mind a 14 városi óvodába eljuttatják. A mentőszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt szakemberei abban segítenek, hogy a kicsik ne ijedjenek meg, hanem tudják, baj esetén jelezni kell. A programban a 112-es segélyhívószám használatával is megismerkednek, írja a zaol.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
2: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Javában zajlik a Kvártéház tetőszerkezetének részleges felújítása. Az országos műemlékvédelem alatt álló épület érintett részének bontásához speciális technológiát használtak. A beruházás részleteiről bejáráson számoltak be a sajtónak. A szakemberek szeptember közepén kezdték meg a bontást. Az épített örökség megóvása egyfajta hidat képez a múlt és a jelen között. Ez is elhangzott. A Kvártéház az elmúlt években számos felújításon esett át. A mostani beavatkozásra azért volt szükség, mert az idők során a fogadó terem feletti tető faszerkezetének állapota jelentősen leromlott. A szerkezet sík pala részének bontása az aszbeszt tartalma miatt speciális technológiát kíván. A szakemberek a felújítás során az érintett alkotó részeket biztonságos elemekre cserélik. A munkálatok egyébként várhatóan év végéig befejeződnek.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk az M6-oson, például Iván Dárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. A Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építette ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt, a 41-es és a 44-es kilométer között a Berettyó Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen dél Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelölt Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: 40 éves a macskafogó. 100 szépkorú versenyzett az Alsóerdőn. Pótlóbuszok járnak a Zalai vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: 20 csapat, összesen 100 résztvevő állt rajthoz a zalaegerszegi idősek sportvetélkedőjén. A 13. alkalommal megrendezett programnak idén először az Alsóerdei Sport és Élménypark adott otthont. A szépkorúak több ügyességi feladatban is kipróbálhatták magukat. Volt karikadobás, cornhole, sorverseny és pingponglabdás játék is. A szervezők szerint nem a helyezések voltak a legfontosabbak, hanem a rendszeres mozgás, az aktív időskor és a közösségi élmény. A vetélkedő az idősek hónapja rendezvény sorozatának része. A díjakat október végén adják át, számolt be róla a ZAOL. Vonatpótló autóbuszok közlekednek csütörtökig a Celdömölk-Zalaegerszeg vasútvonal egy szakaszán. Pályakarbantartás miatt egyes hajnali és éjszakai vonatok helyett Celdömölk és Ukk között buszok szállítják az utasokat. A vágányzár október 1-ig tart. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti-délkeleti tájakon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
4: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Melyik gyerek ne szeretné Elzát a Jégvarázsból, vagy Woodyt a Toy Storyból, és melyik gyerek nem szeret álmodozni, képzelegni? Most együtt varázsoljuk a gyerekeket egy olyan helyre, ahol még biztosan nem jártak álmukban sem a világ peremére. Ezen a különleges helyen találkoznak különböző mesefigurák, akik a gyerekek segítségével játékosan tanulva oldanak meg feladatokat, a szórakozáshoz garantált. A felejthetetlen interaktív zenés táncos buli az Apácai Művelődési Központban lesz majd október 17-én.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenő helyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Több mint 57 millió forintot takarítottak meg ételmentéssel, szüreti felvonulással ünnepeltek Szent Erzsébet hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Több mint 37 ezer adag élelmiszert mentettek meg eddig a zalaegerszegiek az ételmentő program segítségével. Az élelmiszerpazarlás elleni világnapon közzétett adatok szerint a városban több mint 2200-an vettek már át kedvezményes csomagot, összesen mintegy 28 ezer alkalommal. A vásárlók átlagosan 56%-os kedvezménnyel jutottak az ételekhez, így több mint 57 millió forintot spórolt. A kezdeményezéshez 23 helyi bolt, pékség és vendéglátóhely csatlakozott. A megmentett csomagok jelentős részét pékáruk adják, de készételek és bolti termékek is gazdára találnak a kidobás helyett, írja az egerszegihírek.hu. Zenés szüreti felvonulással köszöntötték az őszt a zalaegerszegi Szent Erzsébet hegy és Vorhota lakói. A város részben már több mint 15 éve hagyomány, hogy a szőlő és a bor jegyében járják körbe a környéket a helyiek. Az idén feldíszített járműveken fiatalok és idősek is részt vettek a több órás menetben, amely Vorhotát és a hegyi utcákat is érintette. A résztvevőket több megállónál vendéglátással fogadták. A program célja a szüreti népszokások továbbadása és a helyi közösség erősítése volt. A felvonulás végül a közösségi térre érkezett vissza, ahol vacsorával és bállal zárult az ünnep, számolt be róla az egerszegihírek.hu. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk, főként a keleti, délkeleti tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számíthatunk. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 24 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

88-9 Best FM a legjobb zenék korszerűsítik a Típegő bölcsödét Zalaegerszegen. Az átfogó beruházás részeként a tető és a teljes villamos hálózat is megújul. A város önkormányzata már több évvel ezelőtt döntött egyébként arról, hogy az oktatási intézményeket, óvodákat, illetve bölcsödéket felújítják. A városvezetés kiemelten fontosnak tartja, hogy a legkisebbek 21. századi körülmények között fejlődjenek. Az épületen korábban kisebb felújítások történtek, ám teljes körű rekonstrukció még nem volt. A munkálatok alatt 6 csoportnyi, azaz közel 70 kisgyermek napi ellátását a társintézmények segítik majd. Az előzetes tervek szerint a gyerekek már jövő nyáron visszaköltözhetnek a modern épületbe.

0: Rádió FM legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leálló sáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak. Figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: hírek a Best FM-en.
1: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Ebösszeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig év végéig kell az adatokat benyújtani. Ebösszeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát, a magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves.

0: volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Pop és rádiós slágerek mixben. 6-től 7-ig velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünk.

0: szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625555155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hop az R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg.

0: zenék mixben.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklist.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Én átmegyek oda, a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Övé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az egészségügyi törvénymódosítást a parlamentnek az államfő, a sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolás

0: Mostra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
0: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik, az égre esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, délután 23-27 fok is lehet már.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na jó, várj, ezt kitalálom, ez AI, ugye? Vagy legalábbis
5: persze, úgy a részben, igen. Átdolgozta rendesen a Suno.
4: A kis feleségem mutatott ilyen mémeket, hogy amikor anyuka kérdezi a gyereket, hogy mutatja neki a telefont, hogy figyelj, ez most AI, és akkor hogy a macska fésüli az oroszlát.
5: Igen.
4: Hogy vajon ez AI-e. Jó, igen, tehát, hogy Hallaback Girl, ugye? Igen,
5: Hallaback Girl, egy picikét átdolgozva.
4: Picikét, ugye a bagjok nem azok, amiknek látszanak, ezt is megmondták már a Twin Peaks-ben.
5: És tovább a Hold üreges belül, és ez egy mesterséges képződmény. A Hold.
4: Hát a Föld meg lapos.
5: Hát persze,
4: nyilván. Jó van, DJ Fendi meg a lemezjátszók mögött, ez mondjuk tényleg így.
5: Ez evidencia.
3: Best FM.

0: Fiala, DJ Effendi.
1: Igen, én azt hittem, hogy a Bittersweet Symphony az csak kettő ilyen kollektív emlék tartozik így annak a generációnak. Hát ugye vagy a nagyon, nagyon brit fejű Richard Ashcroft, ugye, hogy megy a fekete-fehér videoklipbe, és lövd, és mindenkit arrébb egy ilyen angol utcán. Vagy amikor a Reese Witherspoon, ugye a... Milyen, mi volt az a milyen játékok? A,
2: kegyetlen játék.
1: Kegyetlen játékoknak a végén a kabrióba ugye nyomja ugyanezt. És tényleg mondtad, hogy hát aztán ebből csináltak. Valószínűleg gondolom pont emiatt a kettő miatt csináltak ebből egy House verziót.
2: Után, igen. 2000 előtt picivel talán, vagy egy utána, nem tudom, 2000 környékén, és az nekem nagyon bejött annak idején. De mindegy.
1: Na, DJ Effendi elérhetőséget mondjunk, régen mondtunk már.
2: Igen, DJ Effendi mindenhol, ami azt jelenti, az összes social media felületen, illetőleg a streaming platformokon is DJ Effendiként lehet engem

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A legtöbb DJ azért a saját bőrén tapasztalta meg, ugye, hogy ez a Kadavez azért ez nem egy közönségének eltetős dal, mert mindenki az első, hogy Kadavez, kettő, és akkor így elhallgatnak, mint a focisták a himnusz második során, az már nem megy annyira.
2: Nem baj. Nem?
1: Tehát ugyanez a Tupac California Love.
2: California.
1: Igen, meg a let me welcome everybody to the Wild Wild West. És snit. És innentől fogva angol tanár legyen a talpának, hogy tudja tovább a szöveg.
2: Na, ugye de ez nem szokta zavarni azért az embereket annyira. Valamit rá.
1: Nem csak tudod, amikor a DJ ilyen nagy magabiztosságot lehúzza, és akkor így a döbbent csönt, hogy nem tudjuk a szöveget, tudod már.
2: Eleve nem húzigáljuk, nem rázogol, nem rángatjuk azt, nem azért van, hogy rángatjuk.
1: Mi meg így megyünk tovább latin vonalon, ha jól
2: van. Picit beleszorultunk itt a latinba, de hát ebbe az időben jól esik, nem?
1: Nagyon bajunk ne.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Azt mondja, hányszor sütötték már el, ugye, hogy Zsuzsa nem eszik húst. Susan Vega.
2: De ezt nem láttam jönni így a végére, de mindegy.
1: Pedig ez nem, de én azt hittem, hogy ez így adja magát. Pláne ebben a mostani nagy izé kultúrában mindig.
2: Kubaszos uborka, ilyen.
1: Az milyen? Egy
2: az egy szőrös. Van egy ilyen kép, egy halom uborkán fekszik egy kutya, és akkor kubaszos uborka.
1: Jó van, na hát akkor Tom Steiner, illetve FND's egy óra, aminek hát most értünk a végére. Nagyon szépen köszönjük, Efikém. Hát már bőven október lesz, amikor találkozunk.
2: Hát hajjaj.
1: Hát hajjaj. Hiszen. Ugye, te zártad a szeptembert a mai nappal.
2: Már megint
1: nézel, jó. Így. Hát megnyitja holnap? Na hát akkor ez most megint.
2: Ez egy szép évforduló megint.
1: A régi kerékvágás. Jó van, Efikém, akkor októberben találkozunk.
2: Bocsánat, csak gyors kérdés, te kaptál ajándékot?
1: Nem. Köszönjük, meg is vagyok bánt.
2: Hát köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kösz a semmit! 0625 50 105, még a 8 napon belül vagyunk, jó? Úgyhogy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ingyenes vetítésekkel várják a hallgatókat az egyetemi filmklubok. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál

0: Szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
1: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
0: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönség találkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, hogy az időjárása egyáltalán nem lehet panaszunk. Szerintem ez most az indián nyár. Én azt mondjuk nőre, kinek hogy tetszik. És ha minden igaz, akkor ez kitart egészen jövő hét szerdáig. De azért mi egy picit erre még rásegítünk az óra első két dalával. A balatoni nyár jön majd Pixától és a Stereopálmától, de előtte még itt van a Passilda az Apró Medúzától.
3: Ez a Night Shift a Best

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best of a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a címe, hogy Together Again.

Blast FM a legjobb zenék. 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Best FM a legjobb zenek, minimum 7 dalból lett összeollózva ez a most érkező. Szépen ezt úgy kell mondani, hogy a sampling technikát alkalmazva 7 korábbi dalból vett ki részeket és gyúrta össze egy új dallá, Ainika Mózi, ezt. Jön a Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ebb összeírást tartanak több fővárosi kerületben. Idén is ezreket várnak az erőművek éjszakájára. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak időzőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.

0: ebösszeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebösszeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ex-zenekari tagokból több is lesz a következő 60 percben itt a Besten. Például itt lesz a Black Eyed Peas egykori énekesnője Fergie, a Big Girls Don't Cry-jal, aztán a Destiny's Child nélkül csak úgy szólóban érkezik majd Kelly Rowland a Worker, és én a Brightoni különítmény is, Fatboy Slim a Praise You-val, és a Fats and Small a Feel Good-dal. Krisztina Milian után.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Jazz FM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőtt jelent meg Martin Solveig új kislemeze, az 50, a 50, amit ő maga írt 50. születésnapi alkalmából, és amelyet ingyen és bérmentre bocsátott mindenki rendelkezésére. Jön a Rocky Music!

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Másfél hónapja tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Picikét hónap felhősebb lesz, mint ma, de alig fogjuk észrevenni, mert a hőmérséklet az marad ugyanúgy 26 fok körül, és szél, meg csapadék, meg front.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek, a Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók, holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élőkörnyezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet

0: dolgája, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták, a szolgálat képviselői a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: A Backstreet Boys befoglalta Düsseldorfot 2 hétre, 10 koncert erejéig. Most tartanak fél időnél, úgyhogy 5-ön már túl lesznek a mai este végeztével, de aztán persze nyomják tovább. We've got it going on, ez is érkezik majd a következő órában itt a Besten, abban az órában, amelyet Avril Lavigne-t már is a Girlfriend-el.
3: Ez a Night Shift a Best

Rádió FM a legjobb zenék. Látványos volt, profi volt, szórakoztató volt. Úgyhogy aki nem volt ott a nyári Puskás stadionbeli Pitbull koncerten, ha még tud jegyet szerezni az MVM domos bulira, akkor mindenféleképpen legalább egyszer életében nézze meg élőbe Pitbullt. Jön az I Know You Want Me, a West End.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg, outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Best FM, a legjobb zenék, a meccs, az csak pénteken lesz majd a Puskásban, de miatt azért lezárásokra már holnap is lehet majd számítani. Leginkább a stadion környékén, Verseny utca, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, az ilyenkor szokás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Vasárnapról hétfőre Viradóra adták át az idei MTV Video Music Awards díjakat, amelyekből 5-öt vihetett haza Madonna. Többek között, mint az év előadója. Lennének kérdéseim azért minden tisztelettel a hangomban. Ő nyitja most a mai utolsó órát Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Rasta FM a legjobb zenék. Na ezt, hogy Sucker DJ, ezt a most érkező úriemberre biztos, hogy nem lehet mondani. Már akkor négy lemezjátszón játszott, amikor még az emberek nem is tudták, hogy négy lemezjátszó egyáltalán elfér egyszer egy diszkós pultban. Roger Sanchez érkezik, az Another Chance-el itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, és akkor a mai szerda este zárásaként, meg egy picike előzetesként a holnapi napból a csütörtökből érkezik egy kis dáv, mert ugye tudjuk, ha csütörtök, akkor az dance, legalábbis a Nácsi első 120 perce 6 és 8 óra között. Mixelni fogjuk a legnagyobb dance himnuszokat, holnap is, mint minden csütörtök, a DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszó mögött 7 és 8 között. Ennyi volt már a Night Shift, jön Mooney, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.